0: üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világ előtt.
1: Tájfong Bengyu, Lin Ho, Lin Xiaobabe.